annak annak limraya annak annak limraya kayati oh kahkaya annak annak limraya annak annak limraya kayati oh kahkaya annak annak limraya annak.